0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
4: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

time. They have been to the place where the Moo Moo mate.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: férfiak,
1: a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat.
2: I don't wanna ride.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 2200-an jutottak be a Nyíregyházi Egyetemre, bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye, feloldották a vízkorlátozást a kórházban. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az idén első alkalommal meghirdetett műszaki menedzser és gazdasági informatikus alapképzési szakok is sikeresen elindulnak, tudatta az intézmény. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, de jelentős érdeklődés övezte a műszaki gazdaságtudományi és informatikai képzéseket is. Továbbra is kiemelkedően népszerűek az egyetem pilóta képzései, melyek közül a repülőmérnöki alapképzési szakot magyar és angol nyelven is meghirdette az intézmény. Akik most nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek, a pótfelvételi eljárás biztosít új lehetőséget. A jelentkezéseket július 30-ától lehet benyújtani az e-felvételi rendszerben. A Nyíregyházi Egyetemen az első évfolyamra felvételt nyert hallgatók beiratkozása augusztus 26-ától kezdődik. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a József András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a Nyíregyházi József András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Megszűnt a vízkorlátozás a József András Takkórház Szent István utcai telephelyén. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint immár sem ivóvíz, sem használati melegvízkorlátozás nincs érvényben. Az elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy az ivóvíz a bakteriológiai és kémiai paraméterek tekintetében is megfelel az egészségügyi intézményekre vonatkozó rendkívül szigorú előírásoknak. A melegvízhálózaton végzett mérések szintén megfelelő eredményt hoztak, írják közösségi oldalukon. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Csak 10 perc rovatot hallgatják. Ma is én Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátomat kapcsolom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánunk neked, szia!
2: Sziasztok, itt vagyok, és örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
0: Hallgatói segítségkérés, hallgatói levél itt a kezemben. Azt vette észre a hallgató, hogy a gyermeke ilyen tikkelő mozdulatokat tesz a szemével. És különben itt lehet, hogy jól is fogalmazott, mert hogy alapjába véve ez, hogy tikkelés, ez úgy számomra egy ismeretlen szó volt, akkor, amikor elolvastam ezt a dolgot, de amikor picit utána néztem ennek, akkor ez viszont legalábbis azt látom, hogy ez most már egyre sűrűbben használt kifejezés. Arra kérlek, hogy ma beszélgessünk erről, esetlegesen az ebből való kiútról, vagy egyáltalán, hogy ez betegség, semmit nem tudok róla, csak annyit láttam, hogy a hallgató annyit írt, hogy így elkezdett így a szeme rángatózni a gyereknek. Uh-huh. És hogy mi ez a tikkelés?
2: Nagyon érdekes, hogy sok mindenkin észrevesztük ezt így a munkahelyünkön, barátaink, ismerőseink között, és előbb-utóbb egyébként ezt nagyrészt megszokjuk, és azt mondjuk, hogy ő ilyen, és esetleg akkor, amikor egy másik embernek beszélünk róla, akkor azt mondjuk, hogy tudod, aki néha a szemét olyan furcsára, ja igen, most már tudom, hogy kiről van szó. Társadalomban ez nem nagyon ismert ennek, ahogy te mondod a pontos neve, meg tulajdonképpen az sem, hogy ez mi valójában.
0: Egyáltalán jó ez a szó, hogy tikkelés?
2: Igen, erre
0: vonatkozik?
2: Igen, ennek ez a neve. Alapvetően azért azt mondjuk, hogy ez egy a kényszerbetegségek közé tartozik, vagy oda soroljuk őket. Hogyha valahogyan meg kellene ezt fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy olyan akaratlan mozgások, vagy akaratlan hangok kiadása ez, amit bizonyos ideig az ember el tud nyomni, de egy bizonyos idő után ez az elnyomás, ez már nem működik megfelelően, mert mégiscsak láthatóvá válik.
0: Ez különben betegség?
2: Alapvetően igen.
0: És jellemző, hogy mikor jelentkezik? Tehát hány éves korba találkozhatunk ezzel? Vagy meddig tarthat?
2: Érdekes egyébként ez, hogy most egy kicsit távolabbról kezeljük ezt a dolgot, akkor azt mondjuk, hogy a családban a halmozódása ennek látható, tehát ahol közeli rokonok között van olyan, akinek ez előfordul az életében, akkor ott előfordulhat még ott a családban, a fiatalabb generációban is, hogy ez hogyan öröklődik, az igazából nem tisztázott, sőt az sem, hogy pontosan mi az oka a tikkelés kialakulásának, igazából azt sem tudjuk, de azt viszont látjuk, hogy inkább fiúkban jelentkezik, mint a lányoknál, és gyakorlatilag ez a pubertáskor környékére már láthatóvá válik, hogy valaki tikkelős lesz élete során, vagy pedig nem. Ugye 12 éves kor körül már azért ez eléggé látható, hogy akkor ez már rendszeresen előfordul nála. Az nagyon érdekes ebben a dologban, hogy hosszú időn keresztül ugye megpróbálják a gyerekek, felnőttek ezt elnyomni, és ez megfelelő koncentrációval egyébként ezt ügyesen el is tudják nyomni, mondjuk munkahelyen vagy egyebek, ahol mondjuk nem akarja, hogy ezt észrevegyék rajta, de mivel ez koncentrációt igényel, hosszú időre nem tudja elnyomni, és nagyon úgy tűnik, mint hogyha mondjuk elnyomja néhány órára, és utána, amikor már úgymond szabadon engedi magát, ezt most értsük jól, akkor ez rohamszerűen kijön, mint hogyha felgyülemlene az elnyomott időben ez az akaratlan mozgás vagy hangsúly, és egyszerre kiömlik belőle. Tehát, hogy ez igazából itt maga a koncentráció, meg a lazító technikák, ezek időleges plusz tudnak csak jelenteni.
0: Hogyan működik ez különben, ha szeretnénk megérteni ennek a dolgait? Tudom, hogy azt mondtad, hogy az oka nem ismert. Mégsem mindig tikkelnek, tehát csak különböző helyzetekben.
2: Igen, így van. Látható, hogy például a stressz helyzetek, vagy olyan traumatikus élethelyzet, amikor mondjuk valaki mondjuk sírni kezd, vagy nagy öröm éri, amikor mondjuk te sem tudod úgymond kontrollálni, amikor azt mondják, hogy az égig ugrottam örömömbe, uh-huh. vagy úgy megijedtem, hogy majdnem elájultam. Tehát amikor te is valami akaratlan mozdulatot teszel, bármilyen külső behatásra, náluk ez jobban előjön. Arról érdemes itt még beszélni, hogy ez hol látszik, mert ugye most csak azt mondtuk, hogy a szemmozgás, ugye ezt mondtuk legtöbbször.
0: Van szájmozgás is, én például így láttam van. Is középkorú férfinál például.
2: Így van. Tehát ez legtöbbször a fejen meg az arcon látható, amikor valaki mondjuk a szemgolyóját forgatja, vagy a fejét rángatja, valaki grimaszol, kunyorog.
0: Uh-huh. Bocsánat, kömerő tud erről? Vagy pedig ez ilyen tudaton kívüli?
2: Akaratlanul csinálja, de nyilván tudja, hogy ezt ő csinálja. De nem azért teszi, mert akarja.
0: Nekem volt egy ismerősöm, én pontosan láttam, ilyet, ő így jobbra-balra mozgott a szeme. Uh-huh. És én megkérdeztem, uh-huh. hogy ő tudja ezt amúgy, és azt mondta, uh-huh. hogy ő ezt nem veszi észre.
2: Igen, mert neki ez akaratlanul történik, de azt tudja, hogy neki van ilyen gondja. Tehát nem azt tudja, amikor csinálja, hanem azt tudja, hogy én tikkes vagyok. Van, akinek egyébként ez mondjuk, hogyha nem az arcon és nem a fején látható, valakinek ez ilyen váll felhúzásokban, vagy a karját szokta forgatni, ilyet is biztos láttál.
0: Vagy mondjuk oldalra mozdítja az alsó állkapcsát.
2: Pontosan, így van. És van, akinek akinek a lábában jelentkezik, aki valamiért dobogtatja a lábát, de most nem arról beszélünk, amikor izgalmadban egy dolgozat előtt mondjuk járt a kezed vagy a lábad. Hasonló, de mondjuk neki ez máskor is kijön. Mm-hmm. Nagyon érdekes egyébként, hogy van ennek olyan oldala is, amikor mondjuk a középső ujját akaratlanul felfelé mutatja, amire azt mondjuk, hogy ez egy obszcén megnyilvánulás, vagy a saját nemi szervének a környékét bizonyos esetekben megérinti, vagy más embereknek a gesztusát, cselekvését átveszi, vagy nem a saját nemi szerve környékét érinti meg, hanem mondjuk egy másét teszi ezt. Tehát, hogy ez a
0: ez egyre rosszabb.
2: Igen, tehát ez ilyen is tud lenni. És most még csak arról beszéltünk, ami a tiknek a mozgásos oldalát jelenti. Mozog a fej, mozog a kéz, mozog a láb.
0: Miért van olyan, amikor nem mozog semmi, és mégis tikkel valaki?
2: Így van, amikor hangokat ad ki.
0: Ja, hangokat? Aha. És ilyen tehát sikítás, vagy ilyen kattogás?
2: Nagyon jó, így van. Tehát van, amikor ezt a sipító hangot halljuk, vagy nyivákoló hangot halljuk, vagy kacarászni kezd valaki olyan élethelyzetben, ahol mondjuk annak ott nincsen helye, vagy ott is köhög, ahol egyébként nincs megfázva, vagy ilyen furcsa ugató hangot ad ki, aminek semmi helye nincsen ott.
0: Fura, mert én azt hittem, hogy különben itt másfajta betegség van már, mint így, amikor a hangokat kiadják, és általában
2: nagyon ezt gyermekeknél veszünk. Uh-huh. Így van. Egyébként most ne beszéljünk róla, tehát nem akarom, hogy ebbe belemenjünk, de mondjuk majd beszéltük máskor erről a Tourette-szindrómáról, ami ehhez nagyon hasonló, de egyébként érdekes, hogy a skizofréniának, sőt még az anorexiának is vannak ilyen jellegű oldalai, amikor ezek tikkeléssel járnak. Tehát nagyon jó, hogy a tikk az nem csak önmagában jelentkezik, más betegségeknek is van ilyen jellegű megnyilvánulás, ez nagyon érdekes ebben egyébként, ebben a helyzetben.
0: De ha azt mondom, hogy ilyen terápiánál, mit tudom én, ilyen diagnosztikánál, ezeket lehet látni, hogy hol válnak el ezek a dolgok a tikkeléstől a más betegségek.
2: Igen, mert annak van nyilván más jele is. Tehát nem csak az van, hogy mozgással jelentkezik a tik, hanem van olyan, hogy ezeket a furcsa hangokat kiadja, van olyan, hogy obszcén szavakat ejt ki egy olyan beszélgetésben, ahol megdöbbensz, hogy kerül ide bizonyos nemi szervnek a utcán való nevén való említése, egy öltönyös, vagy egy kis kosztümös úri embernél, vagy hölgynél, ahol megdöbbensz, hogy ezt a szót most hogy hozza ide. Van olyan, aki bizonyos szótagokat, amiket ő korábban kimondott, vagy szavakat újra mond lassan, szótagolva, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokfajta módon hangok kiadásával, vagy mondatok, vagy szavak ismételgetésével is gyakorlatilag tikkelés történik. Tehát történik valaminek az ismétlése, ami lehet cselekvés, vagy lehet hang, amit ő nem akarattal tesz meg.
0: Azért vannak itt különböző szintek, gondolom, amivel persze, például tökéletesen együtt pontosan lehet élni, vagy ami már a zavaró lehet a környezet számára.
2: Így van, hát azért azt mondjuk, hogy azért a legtöbb tünet, a legáltalánosabb tünet azért az életvezetésben nem okoz olyan nehézséget, hogy ezzel ne lehessen mit kezdeni, főleg, hogyha mondjuk egy jó terápiával, ennek a lazító terápiával, lélegzetvétel megváltoztatásával, egy jó tréninggel, ahol a koncentrációt meg tudja tanulni a beteg, magatartás terápiák vannak, amelyek erre kitűnőek, amelyekkel ezek nagyrészt elnyomhatóak, vagy oly mértékben lehet őket visszaszorítani bizonyos ideig, ugye ez mindig nagyon fontos, hogy mondjuk ő a munkáját, vagy a mindennapos életét azért tudja úgy végezni, hogy ne váljon olyanná, hogy például megijednek tőle az emberek.
0: Igen.
2: Ezután azt is hozza, hogyha megijednek tőle, hogy akkor utána ő válik ettől tulajdonképpen depressziósa, hogy elkezdik őt kerülni az emberek, mert nem tudnak mit kezdeni azzal, amit látnak, vagy hallanak tőle.
0: Meg egy munkahelyi közösségben ez nem jön túl jól. De hát ezek szerint még ugye annak ellenére, hogy valaki ilyen, attól még lehet tökéletesen értékes ember.
2: Pontosan, de most, hogyha most átfordítjuk ezt egy másik oldalra, mondjuk te vagy egy ügyvédi irodának a vezetője,
0: nem fogsz olyan titkárnőt felvenni, aki néha sikít.
2: Igen. De mondjuk egy ügyvéd kollégát.
0: Hát igen.
2: Tehát, hogy itt azért, ugye itt ezekkel a helyzetekkel ugye az a legnagyobb probléma, hogy utána, hogyha nem tudja ezt megfelelőképpen kezelni, kezeltetni, és nagyon-nagyon-nagyon odatéve magát ezt az elfogadható szintre hozni, akkor ezek az emberek sajnos egy idő után a társadalom szélére sodródnak, mert akkor munkanélküliek lesznek, pénz nélkül maradnak, és gyakorlatilag a szociális háló fogja őket tulajdonképpen csak fenntartani. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és azt gondolom, hogy bár nem fáj, mint ugye nagyon sok fajta betegség, számára nem okoz olyan jellegű megterhelést például, mint mondjuk nagyon sok másik betegség, mondjuk skizofrénia vagy öngyilkosságra való hajlam. Ez a környezet számára nehezen tolerálható, és ez hullik ezekre az emberekre vissza.
0: Megértettem. Oké. Remélem a hallgatók is, nagyon letelt az időnk, de megérte ezt azért kibeszélni ezt a témát. Szerintem sokan megnyugodtak, meg sokan el is gondolkodtak ezeken a dolgokon. Józsi, legközelebb megint jelentkezünk, és nagyon szépen köszönjük. Szép napot kívánok neked.
2: Na, ugyanezt kívánom én is mindenkinek, aki figyelte a beszélgetésünket, és neked is szia.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

a legjobb hangulatban, a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk, a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírBV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére, mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírBV. 3 brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekhelyi fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűz eloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatás Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok. Olvasható a tájékoztatóban. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstró Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstró Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezetvédelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak, a Bóri Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint fiúk könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai fiúk könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi fiúk könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petrimán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petrimán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Nagy Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gozzigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcs szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén háziorvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10 perc.
2: Egy újabb napot nyitunk, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Köszöntöm a rádió hallgatókat, Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátomat kapcsolom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, szia!
2: Hallgatói levél megint a kezemben. A hallgató azt ecseteli, hogy nem igazából szeret olyan helyekre járni, ahol nagyon sok emberrel találkozik, mert ő fél attól, hogy negatív hatással vannak rá ezek az emberek, és most nem a tetlegességre gondolok, csak egyszerűen nem ura akkor ennek a helyzetnek. Van olyan, aki olyat írt nekünk, hogy ő például egy ilyen szimulátorba sem mer beülni, mert egyszerűen, amikor ilyen jellegű hatások érik, akkor úgy érzi, hogy nem ő irányítja a dolgokat. Van olyan, aki azt írta nekünk, hogy ő például nem ül be senki mellé, aki mondjuk vezet autót, mert nem ő vezet, mert konkrétan kicsúszik a kezéből az irányítás. Nem tudom, mi ennek a szakkifejezése, de segíts abba, hogy ezt meg tudjuk érteni, meg egyáltalán milyen betegségről van szó, ha betegség ez.
3: Azt gondolom, hogy amiket leírtál, ez az agorafóbiának ez a különböző megnyilvánulási formái, hogyha a történelmi ismereteinkre, az általános iskolára visszatekintünk, akkor ugye azt tanultuk ott a görögökről, hogy a piac téren mindenkinek joga volt a maga gondolatait elmondani, Szókratész, Plátónot tartott adott esetben az agórán, ugye így mondták görögül a piac teret. Uh-huh. Na most nem a piac térre, vagy a piacra járástól való félelemről beszélünk itt, de egyébként majdnem, hogy még arról is. Ez egy furcsa értelembe vett tériszony, amiben nem a magaslattól való félelemről beszélünk,
2: hanem magát a tértől.
3: Hanem attól a tértől, ahol vagyunk, amire azt mondjuk, hogy ezek az emberek kerülnek olyan helyzeteket, ahonnan azt gondolja, hogy úgy ítéli ő meg, hogy nem tudna könnyen kiszabadulni, vagy nem kapna szerinte elég hamar segítséget másoktól. Ez azt jelenti, hogy mondjuk szűk és körbezárt helyekre, nem száll fel teli buszra, nem akar beszállni liftbe, nem használ Budapesten mondjuk metrót, mert én a föld alá biztos, hogy nem fogok menni, de ugyanígy mondjuk egy tengerpart, vagy egy legelő, vagy egy rét is a maga tágasságában és szélességében, mikor érne ide valaki, hogy nekem segíteni tudjon, ez nagyjából egyébként, amit elmondtál, ez mind az agorafóbiára illik.
2: Ez nagyon nehéz lehet annak, akinek ilyenje van. Most írja a hallgató, hogy ő például ezért nem jár koncertre sem.
3: Így van. Egyébként az érdekes, hogy ez a népességnek mondjuk a 2%-ánál alakul ki, és érdekes, hogy a serdülőkornak a vége felé jön ez igazából elő, és legtöbbször egyébként ilyen 30 éves korig terjed az, hogy ez mikor jelenik meg, és hát azt tudjuk mondani, hogy ezért az erős problémákat tud idővel jelenteni, hogyha valaki ezt a fajta agorafóbiáját nem kezelteti időben.
2: Hogy lehet ezt kezelni?
3: Mondjuk azt, hogy a legtöbb fóbiának ugye a kialakulása az valamilyen traumatikus élmény miatt van, tehát azok az emberek félnek a kutyától, akiket kiskorukban sétált az anyukájával, és egy udvarról mondjuk a kerítésnek támadt egy kutya, nem bántotta, nem harapta, csak megijedt tőle, de attól kezdődően ő már mondjuk nem fog kutyák közelébe menni, akár van kerítés, akár nincs. Érdekes, hogy ilyen módon nem biztos, hogy körül tudjuk írni, hogy pontosan az agorafóbia az miből is alakul ki. Érdekessége ennek az, hogy pánikrohammal kapcsolatos megnyilvánulási formái is lehetnek ezek, lélegzetvétel megváltozása, szívdobogás, adott esetben velejtékezés pontosan, zsibbadás, tehát ezek így általában előjönnek, vagy előjöhetnek. Az elkerülő viselkedést szokta az ember ugye ilyenkor alkalmazni, hogy kerülöm azokat az élethelyzeteket, amit elmondtál, nem megyek koncertre, ha túl sokan vannak a buszon, akkor nem
2: csak szállok. Csak kizárom
3: el.
2: A világból, legalábbis egy részéből.
3: Pontosan, így van, mert ugye ennek ugye az a lényege, hogy egy idő után már mondjuk a saját lakásomat sem fogom tudni elhagyni. Ez nagyon sok fóbiánál látszik, hogy először a az ország ejt fog jól, hát én nem ülök repülőgépre, én nem megyek külföldre, mert itt nekem a magyar egészségügy pont elég, ha valami történik velem, itt értik a nyelvemet, nem megyek. Aztán nem hagyom el a várost, mert itt vagyok biztonságban. Aztán már csak meghatározott útvonalakon közlekedek a munkahelyem és a lakásom között. Már ami ebből a kerületből kiesik, oda már nem megyek. Utána már inkább csak a lakásom és a élelmiszerbolt között, esetleg posta. Utána már csak a lakásomon belül vagyok biztonságban. Aztán fogjuk lehet az egyik szobám, majd végül az ágyam. Tehát ez legtöbbször ez így beszűkíti az embereknek az életterét, és ezért kell ezzel mindenképpen foglalkozni. Nagyon érdekes akkor, amikor relaxált állapotban elképzeljük, vagy elképzeltetjük azt, hogy milyen lenne, ha most oda menne a busz megállóba, megérkezne egy busz, képzeletben erre szálljon fel, érzi az illatokat, érzi a szagokat, hallja a beszélgetéseket, érzi, hogy meglökik a vállát, és mondjuk képzeletben elbuszoztatjuk mondjuk az állomásig. Aztán pedig van mondjuk egy olyan családtag, egy olyan barát, vagy éppen maga a terapeuta, aki azt mondja, hogy jó, most együtt szálljunk fel majd egy buszra. Tehát, hogy hogyan lehet azt a saját magamat beszűkítő állapotot tudatosan nem beszűkülni, engedni. Ez éppen ezért azt jelenti, hogy ide nagyon kell az, hogy valaki vállalja, hogy a saját félelmeivel szembe kell néznie azért, hogy ez a fajta imént említett beszűkülés ne történjen meg, mert idővel ez fog történni. Tehát itt nagyon akarni kell ebből kijönni, és itt nagyon jó eredményeket lehet egyébként ebben elérni.
2: Hallgatók, sokan írják, jesszusom, ez a problémám, akkor gyógyós vagyok?
3: Tehát... Nem gyógyós, de hogyha ez a problémája, ez a probléma meg tud jelenni. Gyakorlatilag annyi, hogy senkinek nem kell azt tudni, hogy én hazaúton nem megyek be mondjuk valamelyik élelmiszerboltban, mert mint túl sok autót látok a parkolóban, akkor inkább így megállok egy éjjel-nappalinál, lehet, hogy 30%-kal többet fogok fizetni, de ott csak maximum 3-an lesznek. És akkor hazamegyek, és akkor van kenyér, tej, meg szelvágott, és azt senki nem tudja, hogy én ezt nem ott vettem meg, ahol mondjuk 300 ember volt. Értette? Tehát, hogy ez nem feltétlenül derül ki. Én nem járok koncertekre, kész, és akkor azt mondom, hogy hát én erre nem vágyom. Hát most azért nem fognak engem megkövezni, vagy a munkahelyemen ki dobni, hogy én mondjuk nem mentem el Cher koncertre. Most csak mondom
2: most
3: valamit.
2: Látom itt, hogy rengeteg ember írja ezt, hogy neki ilyen problémája van, és nem is tudott eddig róla. Isten igazából nem tudta ezt megfogalmazni. Hogy azt hitt, hogy ez nem is gond, csak ő egy picit másabb, mint a többi.
3: Igen. Azzal, hogy elkerülöm ezeket a helyeket, ezzel tulajdonképpen a problémát megoldottam. Érdekes, hogy ebben a nők nagyobb százalékban vannak jelen, mint a férfiak. Tehát
2: hát
3: a nőket
2: Józsi, most azt látom,
3: jobban.
2: A férfiak is írják bőven.
3: Bőven, de hogyha most nyilván ugye, ha tudnánk, hogy
2: világos,
3: mindenki
2: hogy ez
3: írja,
2: nem
3: inkább, ugye nyilván így van, a nők írnák több. És nagyon érdekes, hogy ugye, amit mondtam is, hogy lift, vagy metró, vagy busz, hogy ide tartozik tulajdonképpen csak a bezártságtól való félelem, ugye, amit klausztrofóbiának nevezünk, de gyakorlatilag ez nem csak ezt jelenti. Szállodákban, vagy ilyen nagyon menő házakon, ugye nagyon egyre több helyen látunk mondjuk olyat, hogy üvegfalú liftek, amire elmondják sokan, hogy na, abba viszont biztos nem szállok be. Egy adott esetben ilyen mondjuk egy üveg aljú úszómedence is, hogy oda biztos nem. Tehát, hogy itt ugye ez a tér iszony, amit mondtunk, mint agorafóbia, ez ugye ebből előjöhet, hogy a tér, a terek olyan hatással vannak rám, akár szűk, akár nagyon tágas, amire én azt mondom, hogy ezt én elkerülöm. Na most attól, hogy te nem szállsz be egy liftben, nem felmész gyalog, akkor még azt is lehet olyan gondolni, hogy te egy nagyon tudatos vagy zöld vagy a mozgása nagyon odafigyelsz, érted? Tehát ez nem feltétlenül.
2: Igen, csak ne a 36-on legyen az iroda. Meg ha lent hagyok valamit, akkor hogy már... Igen. Nagyon kevés időnk maradt.
3: Hogy itt nálunk ez nem okoz akkora problémát, de kevés épületünk van, ami 36-on még van felette, még 12 épület, ezért kerülhető el, figyelek.
2: Hogyan kell elképzelni ennek a terápiáját? Milyen hosszú ez? Egyáltalán van-e kiút a végén? Megnyugodhat-e az, aki most ilyen típusú tüneteket észle magával, vagy tudja azt most már, hogy ez az ő problémája, és hogy lesz ebből megoldás?
3: Ha azt látja, hogy ezt ő a saját életében korlátok között elkerüléssel tudja kezelni, akkor nincsen sem problémája. Mert akkor úgy alakítja az életét, hogy ezeket az ilyen helyeket esetleg kizárja belőle. Aki azt mondja, hogy én már észreveszem, hogy ez már tud több lenni, mert kivonódok bizonyos élethelyzetekből, akár nem tudok a családommal ide vagy oda elmenni, és ő ebből ki akar jönni, akkor megfelelő terápiával ez egyébként nagyon jól kezelhető, tehát önmagában csak azoknál okoz majd ez később nagyobb problémát, akik mondjuk nem is kértek segítséget, és igazából hagyták, hogy ez a fajta fóbia végletesen eluralkodjék rajtuk. Tehát van fény az alagút végén.
2: Értem. Forduljanak szakemberhez.
3: És akarják nagyon, mert akkor az ugye fejben dől el sok minden, például ez is.
2: Jó. Hát remélem, hogy sikerült látni és láttatni dolgokat a sorok között, és természetesen fogadják meg a Józsi tanácsait. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb újra jelentkezünk, és további csodaszép napot kívánunk neked.
3: Na, ugyanezt kívánom én is, és várom, hogy beszéljünk újra. Szia!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Míg tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, ajándékára parlagfűért folytatódnak a munkák a vasútvonalakon. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarban eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket, mondta el rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Indul a Parlagfűért Virág városszépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvívén Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A városszépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a városüzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A MÁV Infront tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV Inform honlapján. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák is a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zene.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Mest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene. Kisbuszok segítik a tankerület munkáját. Új térfigyelő kamerát helyeztek ki. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
2: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járműből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és három vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül kettő a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
1: 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyiregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Az, hogy ki veszélyeztetett a demencia kialakulásával kapcsolatban, erre nem igazából jó válasz. Tulajdonképpen nem is létezik. A hallgató, hogyha keresni akarja a kontextust ezzel a témakörrel kapcsolatban, hallgassa vissza az eddigi adásokat a csak10perc.hu keresztül. Ma Mórik doktorral beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szervusz!
2: Hogy aludtál?
3: Kezdi megint. Én köszönöm szépen. Jól, abszolút. Tehát mostanában már nem alszom 80 alatt semmilyen körülmények között, de inkább a 90 fölötti.
2: Azért van ennek jelentősége, most elnézést, tudom, mert betegeid megint most engem fognak szekálni ezzel. Abszolút amiatt van, mert például a demencia kialakulásánál ez egyik fő pillér az, hogy valaki tényleg jól aludjon, mérhetően jól aludjon, jól regenerálja magát, és ezáltal az agya is tudjon pihenni. Jól mondom?
3: Így van, ez egy rendkívül fontos dolog.
2: Akkor jogos a kérdés.
3: Teljesen jogos a kérdés. Tehát az agy működése szempontjából az alvásnak kiemelt jelentősége van, már csak azért is, mert akkor regenerálódik, és kevesen tudják, de az alvás bizonyos fázisaiban folyik a, miről beszéltünk, hogy van a plaszticitás az agynak, tehát hogy bármire rá tudott formálni, mint egy műanyagot, és aztán utána az meg kell, hogy az a tudás sziráduljon, és ez történik az alvás alatt egyébként éjszaka.
2: A múltkori adásban azt mondtad, hogy visszahallgattad a kezdeteket, az első adásokat.
3: Igen, na miért? De miért hallgattam vissza? Ez az, itt nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát miben maradtunk? Abban maradtunk, hogy ha valamit megszoktál, megtanultál, akkor lépjél tovább. Tehát egyszerűen muszáj tovább lépned, és olyanokkal foglalkozni, amelyek komoly feladatot adnak. Azért, mert az agyad nagyon másképp működik akkor, ha valamit tanulsz, és akkor is, hogyha valamit már tudsz. És erre a legjobb példa, és ezt hallgattam vissza, hogy milyen állapotban lehetett. Van ilyen elektroenkefalográf, biztos hallottad már ezt, ilyen agyi jeleket vesz le a fejedről, hogy az agyadban milyen tevékenység, mennyire aktív, mit művel az agyad tulajdonképpen. És én emlékszem arra, hogy amikor mi a fogyonorvosával műsort 6-8, sok-sok évvel ezelőtt kezdtük, akkor én annyira izgultam, hogy azt a beharangozóba kellett mondanom ott valami két mondatot, és ezt 10-20-szor kellett felvenni, mire nem jó lett, csak egyáltalán leadható. És a mai napig még szövegszerűségében is emlékszem az első adás mondataira, tehát most amikor visszahallgattam, akkor egyértelműen tudtam, hogy mi lesz a következő mondat. Annyira beleégett az egész. Na, maradjunk egy EEG vizsgálatnál. Nézzük meg ebben a szituációban a te agyadat. Profi vagy, a stúdióban fekszel, alszol évtizedek óta, tudod, hogy kell csinálni interjút. Innentől kezdve a te agyad ebben a szituációban egy normál aktivitást produkált. Tehát egy teljesen alapszintet, ha mértük volna. Az enyém pedig ezerrel pörgött. Mert hogy ejtsem ki, hova tegyem a hangsúlyt, a tartalom, az összes többi történet, mind egy olyan dolog volt, amit egyszerűen ott kellett abban a közegben valahogy kitalálnom, csinálnom, stb. Tehát az én fejemnek, vagy az én agyamnak, hogy így fogalmazzak, rendkívül nehéz
2: volt. Ez egy trauma volt, nem?
3: Így van, nagyon nehéz volt ez a helyzet. Ezért ugyanabban a helyzetben voltunk, de az én agyam nagyságrendekkel többet dolgozott. Ez így érthető?
2: Persze.
3: Oké. No, mindenki azzal jön az ismerőseim közül, mikor meglátja, hogy én hogy kerékpározom, hogy jaj Istenem, egy ilyen becsatolós cipővel ő nem kerékpározna.
2: Hát én is ezt mondtam.
3: Tudom, de akkor kérdezem én, mi a kerékpározás akkor, hogyha nem csatolod be a cipődet az agyadnak? Nincs becsatolós cipő. Semmi, mert már megszoktad, nem egy nagy kihívás. Persze fontos, meg jó dolog, meg minden, amit akarsz, egyensúly és társai, de ha most én rád adok egy csatos cipőt és egy becsatolható pedált, na onnantól kezdve, mint az agyad művelni fog, az összehasonlíthatatlan ahhoz képest, amit most csinál kerékpározás közben. Érted már?
2: Hát igen, de én ebbe bele se gondoltam.
3: De abba gondolj bele, hogy hogyan tudod elkerülni a demenciát, ha működésben tartod az agyad, és minél fejlettebb az agyad, és nem csökken az összeköttetés szám napról napra, évről évre, hanem uram, bocsá, növekszik.
2: Tehát tulajdonképpen, ha nem könnyítek a feladatokon, hanem pontosan. Új kihívások vannak benne.
3: Nagyon jó.
2: Ezáltal, hogyha nekem van egy félelmem, mondjuk ezzel a féle kerékpározási modullal kapcsolatban, és mondjuk én ezt nem merem megugrani, hanem én mindig ugyanazt a féle monoton dolgot csinálom, akkor azáltal számomra ez egy könnyen teljesíthető dologgá válik. De ha én ezt elkezdem felskálázni, akkor mindig dolgozik az agyam mindenféle új érzés kiküszöbölésén, ledolgozásán. Ezáltal tulajdonképpen sarkosan fogalmazva, ahogy te mondtad régebben a te hasonlataidat, most akkor én is fogok élni ezzel, tehát kapcsoljátok be a biciklis cipőt, ha nem akartok demensek lenni.
3: Igen, tulajdonképpen a nem tud, hogy is van, aki nem tud úszni, nem ásszon fára, igen, ahogy így.
2: Előtti a villamos. Igen.
3: Így van. Tehát pontosan ezek a leglényegesebb dolgok. Kimutatták Tibi, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy az omnimodus szinguláris rész, amiről beszéltünk az előző adásban, hogy melyik agyi területnek a fejlettségét vizsgálják ma a legjobban, az annál fejlettebb, azaz annál nagyobb, annál több ott az aktivitás és a maga az agynak az a területe annál nagyobb, minél inkább ilyen nehéz helyzetekben dolgozol. Tehát ami idegen, amit nem szeretsz annyira, amihez akaraterő kell, hogy csináld, mert az agyadnak azon kell dolgoznia, hogy azt csinálj, mert nehéz, na ott ez a terület jóval, de jóval fejlettebb. Tehát ez egy rendkívül lényeges dolog. Vagy nagyon érdekesség, az emberi agyra, ha ránézel, akkor meg tudod mondani, hogy valaki milyen hangszeren játszik.
2: Ne!
3: De, ez komolyan. Tehát nézzünk egy zongoristát. Jó. Mit csinál a zongorista?
2: Hát a különböző az kis billentyűket. Így van. Azon játszik. Leüti a billentyűket.
3: Igen. Mindkét kezével, sőt időnként még
2: a lábával
3: is bele kell lépnie.
2: Tehát ezek olyan koordinációs dolgok, amik külön kell mozgatni mindent. Ez nagyon nehéz.
3: Ezért, így van, és ezért az agynak a jobb és baloldali finom motoros mozgásokért felelős mind a két része erősen fejlett lesz egy zongorista agyában. Oké, de mi van akkor, ha valaki hegedül?
2: Hát akkor
3: az
2: is,
3: egyik ugye, oldalon...
2: Ja igen, mert csak fogja a vonót, a másikkal pontosan. Pedig ugye nyomja a húrokat.
3: Így van, amivel nyomja a húrokat, az egy nagyon komoly motoros mozgás, de amivel csak a vonót tartja és húzza, azzal nincs ilyen mozgás.
2: De ha pingpongozunk, akkor ugye ott csak egy kéz játszik, a másik meg csak a levegőben van, vagy akármi, akkor ugye már rögtön más.
3: Akkor meg aztán végképp más.
2: Igen.
3: Igen. Na, az orvosta hallgatóknak is például meg lehet mondani, hogy vizsgaidőszakban csináltak az agyukra egy felvételt, vagy nem vizsgaidőszakban. Az agy alkalmazkodik. Például ez is egy nagyon érdekes dolog. Szerinted, ugye vannak a látásért, hallásért felelős területek. Mi lesz ezekkel, ha mondjuk vakon születsz? De mondom, a szemeddel van a probléma, az agyadban ez a terület érintetlen. De nem kap jele. Pedig a látást kellene feldolgoznia. Mi lesz vele?
2: Hát gondolom, hogy tulajdonképpen inger hiányában ő neki el kéne ugye sorban.
3: El kéne, így van. És mégsem.
2: De dolgozik rajta, meg keresi az ingereket?
3: Nem, hanem rájön, hogy onnan nem kap, és utána felajánlja úgymond szolgálatait az összes többi agyi működéshez. Tehát más területek működését veszi át. Tehát tudjuk formálni az agyunkat és a mi döntésünk, hogy mit csinálunk. Amikor belecsúszol egy olyan élethelyzet, vagy életút, vagy nincs motivációt, akkor azt meg tudod változtatni. Ez abszolút te tudod változtatni. Ezek azok, amikor hát általában legtöbbször ilyen csak filmekben van, bár nekem van ilyen ismerősöm, akkor jönnek ezek az életmentő óriási váltások, aki ugye rá tudja erre szánni magát. Tehát ez az, amikor elmész szörf oktatónak a Karib-szigetekre.
2: Hát vagy eljössz hozzám és konzultálsz velem egy órát.
3: Igen, biztos, hogy ez is nagyon-nagyon sokat segít.
2: Gyula,
3: de az a lényeg, hogy
2: mutasd neked, meg az... Itt cégvezetők, vállalkozási vezetők. Napi szinten sok emberrel találkozom, hál' Istennek nagyon-nagyon sok ilyen típusú dolgot végzek, ez a munkám. És azzal találkozom, hogy sokszor a legnagyobb gát, a legnagyobb probléma, az bennük van. Saját magukban. Nem tudják egyszerűen ezt a féle dolgot átlépni. A legnagyobb akadály önmaga. És akkor, amikor ebbe kap egy reakciót, egy visszajelzést, esetlegesen egy-két technikát, hogy ez hogyan lehet különben jól csinálni, fantasztikus dolgokra képesek az emberek, és az emberi agy, ezért mondom azt, hogy csodákra képes,
3: így van,
2: pozitív
3: így van.
2: És negatív irányba is.
3: Minden szempontból, és mi a lényeg? Az a lényeg, hogy ha valaki váltani akar, akkor, és megvan az út, mert megbeszélitek, hogy na akkor mi az út, akkor lehet, hogy ott, ahová el kell jutni, az nagyon messze van, de nem kell csak a következő lépésre koncentrálni. Hogyha mondjuk reggeli ébredő akarsz lenni, akkor most kis butasággal legyél újságkihordó. Vagy egyszerűen reggel valakivel sétálj, és akkor már ha más valakihez igazodnod kell, akkor már megtetted, hogy beleszorítod magad, és innentől kezdve az agyad egészen máshogy kezd el dolgozni. És most már így érthető, hogy miért akarok én is mindig gyorsabban, kicsit többet, kicsit magasabbat, valami újabbat, és engem ez a műsor is véd az elbutulástól.
2: Az biztos.
3: Mert egyszerűen dolgoznom kell azon, hogy minőségi, mindenki számára hasznos anyagokat rakjunk össze.
2: Na majd ezért kapsz pénteken, nyugi.
3: Tudom, mire gondolsz.
2: Morik doktornak még... feltették a hallgatók a kérdést, hogy tulajdonképpen...
3: Nem, megmondták, hogy mi vagyok. Nem kerteltek, megmondták.
2: Oké.
3: És egy hallgató.
2: Így van, hogy mit kereső itt. Na, ezt majd pénteken megkérdezem tőle, jó?
3: Jó, rendben van.
2: Maradjuk egyelőre.
3: Holnap még beszéljünk néhány dolgot az aggyal kapcsolatban.
2: Holnapi adás halaszthatatlan. Akinek gyermeke van, mindenképpen legyen holnap velünk, figyeljen nagyon, nagyon jó lesz. Várjuk Önöket vissza. Mennünk kell, mert letelt az időnk, jó? Holnap visszavárunk, doktor úr.
3: Szerintem.
2: Köszönjük szépen, szia-szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 2200-an jutottak be a Nyíregyházi Egyetemre, bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye, feloldották a vízkorlátozást a kórházban. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt. Közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az idén első alkalommal meghirdetett műszaki menedzser és gazdasági informatikus alapképzési szakok is sikeresen elindulnak, tudatta az intézmény. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, de jelentős érdeklődés övezte a műszaki gazdaságtudományi és informatikai képzéseket is. Továbbra is kiemelkedően népszerűek az egyetem pilóta képzései, melyek közül a repülőmérnöki alapképzési szakot magyar és angol nyelven is meghirdette az intézmény. Akik most nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek, a pótfelvételi eljárás biztosít új lehetőséget. A jelentkezéseket július 30-ától lehet benyújtani az e-felvételi rendszerben. A Nyíregyházi Egyetemen az első évfolyamra felvételi

0: és kémiai paraméterek tekintetében is megfelel az egészségügyi intézményekre vonatkozó rendkívül szigorú előírásoknak. A melegvízhálózaton végzett mérések szintén megfelelő eredményt hoztak, írják közösségi oldalukon. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez

0: 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
3: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best FM.

Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: FM-ből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: that we don't set. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Míg tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció ajándékára parlagfűért, folytatódnak a munkák a vasútvonalakon. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció a nyíregyházi hulladékudvarban. Eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket, mondta el rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
2: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyenkorú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
1: Indul a Parlagfűért Virágváros szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvívén Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A városszépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szeret gyökeres parlagfűet, leadja a városüzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Újabb üteméhez érkezett a Budapest Cegléd Szolnok Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A MÁV-Info tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV-Info honlapján. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák is a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

következő 6 órát, remélem, hogy velem rádiózik. Én biztos, hogy itt vagyok a legjobb zenékkel, és rengeteg információval készültem. Én Zenta Jedit vagyok, teljesen nagyon kellemesen ez a szombat reggel, ezt kívánom mindenkinek.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Dala után olyan kis lassabb tempóval, de induljon július 25-e. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a szombat kellemesi napon. Remélem, hogy ma egy kicsit mindenki tovább tudott aludni, és mondjuk nyugodtabban indul a nap. Ebbe én biztos vagyok, mert remélhetőleg sokkal többen alszanak, mint a megszokott munkanapokon, úgyhogy akár pihenünk, akár már úton vagyunk éppen a piacra, vagy a strandra, vagy csak éppen még most készül az első kávé. Én nagyon köszönöm és örülök, hogyha velem maradnak, ugyanis egy pár órán keresztül hozom a legjobb zenéket, jó kis nyári hangulatot, és vannak azért érdekes történeteim is. Rádiózom velem Lady Gagával, pedig megyünk az úton tovább. Ez a Best FM.

0: fordulj fel. Reggeltől estig titeket szoktalak hallgatni, sokszor szoktam még sírni, és nagyon köszönöm ezeket a szép zenéket, és nagyon királyok vagytok.
1: 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc

éppen a Balatonon hallgatnak minket az online adásainkat tekintve, akkor nagyon nagy puszit és ölelést küldök. bestfmnyiregyháza.hu nagyon jó, egyszerűen megjegyezhető az oldalunk is, ahonnan nem csak mondjuk az online adásra van lehetőség rá klikkelni, hanem akár a híreink közül is egy picikét úgy olvasgatni, nézelődni, programok közül választani, és akár üzeni nekünk az üzenőfalunk segítségével. Hát nagyon jó ez a kis reggel, sokkal nyugodtabb, ugye, mint hétköznap. Szerintem nagyon különleges a szombat reggel, mert hogy nincs rohanás, míg talán az autósok is nyugodtabbak, főleg a piacok környékén, remélem, hogy ezzel egyetértünk, és mindenhol nyugalom van, hogyha bármit tapasztal, egyébként nyugodtan megírhatja nekem. Én Zentai Edit vagyok, és a Messengerem megtalál. Jöhet egy friss kávé, egy friss péksüti, no és a legjobb zenékkel a folytatásban megyünk tovább. Jön Zséda itt a Best FM-en, mi pedig hanyarodunk nem sokára 9 óra, addig is elő lehet készíteni mondjuk azt az omlettet, amivel tudti, hogy le lehet apát nyomni.

Pedig van egy kérdésem, és hogyha picit elgondolkodunk ezen még reggel, akkor lehet, hogy a választ is meg lehet már adni mindenkinek, hogyha mondjuk egyetlen nyári programot lehetne választani, így a mai napon, mi lenne az? Fürdés, csobbanás, kirándulás, bulizás, grillezés, moziba menni, délutáni siesta, bármi, nyugodtan meg lehet nekem írni, én kíváncsian várom, hogy milyen ötletekkel rukkolnak elő a Best FM hallgatók. Jönnek a hírek, a következő órában pedig a legjobb zenékkel megyünk tovább itt a Best FM-en. Július 25-e van, szép reggelt kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene, kisbuszok segítik a tankerület munkáját, új térfigyelő kamerát helyeztek ki, Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
3: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járműből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és 3 vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül 2 a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
2: 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyiregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

töltött dinnyes smoothie biztos, hogy nagyon jól fog esni. Hát bizony, mint ahogy a hétvége is, ami arról szól, hogy egy picit két úgy pótoljuk a hétközben elmaradt alvást és pihenést, és varázsoljuk mondjuk szuperul ezt a napot már így jó előre, 9 óra után. Michael Bublé pont hozza nekünk ezt a dalt, amitől remélem mindenkinek csodaszép napja lesz. Ez

Ők voltak az Ace of Base csapatom, akiket én valamikor még a Fehér Oroszlánban ismertem meg, már amikor itt Sóstóhegyen volt ez a diszkóhely, nem tudom, ki emlékszik még erre, aki nyíregyházi biztos és az én korosztályom, hát oda jártunk valamikor, nekem ott fogott meg valami ebben a dalban, amit így, mikor hallok itt a Best FM-en nálunk, akkor mindig előjönnek ilyen emlékek, úgyhogy erre is jó a zenehallgatás, és hogy kiben milyen emlékek idéződnek föl, azt pedig nyugodtan lehet nekem jelezni. Szuper kis napunk van, július 25-én a Kristófokat és a Jakabokat tudjuk köszönteni. Egyébként a héten nagyon szép nevek ünnepeltek, és elő is veszem a kis naptáramat, ami egyébként itt van mindig a kezemben, mert én mindent írok. És akkor így nézett ki a hét névnap szempontjából, hogy hétfőn ünnepeltek az Illések, aztán jöttek a Dánielek, a Daniellák, a Magdolnák, a Magdák, őket is lehet még utólag is köszönteni. Csütörtökön a Lenkék, a Boriszok ünnepeltek, a pénteki napon a Kingák, a Kincsők és a Bernárdok, ma pedig július 25-én Kristóf, Jakab és Jacqueline, ki ne hagyjam őket. Lehet köszönteni így a hölgyeket és az urakat, Isten éltesen mindenkit, aki éppen mondjuk a születésnapját is ünnepli. Én a legjobb zenékkel megyek tovább, FLM, nagyon jó kis formáció, ők is érkeznek, de előtte Christina Aguilera, itt a Best FM.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

manapság egy kis nyári érdekesség, mert hogy ilyenkor július végén azért javában tart a dínyes szezon. Ki az, aki szereti a dínyét? Én nagyon, főleg jól behűtve, mondjuk ha fölkockázva van, akkor csak elővenni a hűtőből itt a nagy melegben, és egyébként folyadékpótláshoz is nagyban hozzájárul. A múltkoriban egy kedves kis barátnőmmel találkoztam, aki dínyét kopogtatott, kocogtatott éppen egy bevásárló központban, és azt mondja nekem, hogy én úgy megkívántam a dínyét, hogy hazamegyek, jól lehűtöm, van otthon kenyér, zsírral fogom megkenni, és zsíros kenyérrel fogom enni a dínyét. Na mondom, ez igen, nekem nagyikám ette mindig kenyérrel, nekem valahogy úgy nem adja, de jól fölkockázva, behűtve, nagyon fincsi. Nem tudom, hogy kinél mi jön be, a piros vagy a sárga húsú, éppen a kedvenc, meg lehet nekem ezt is nyugodtan írni. Én pedig a legjobb zenéket hozom így július 25-én, és tudja, hogy fogom énekelni a következő dalt, amiről nekem megint csak eszembe jut valami, mert egyszer voltam egy esküvőn, ahol egy 10 pár éves kisfiúnak ez volt a meglepetés dala, amit egyébként mindenki énekelt. Na, melyik dal ez? Mutatom! Én

felé. Nagyon szép reggelt, délelőttöt kívánok mindenkinek, pihenés nagyon fontos, bevásárláshoz pedig minden kellék meg legyen, a kosárka, a banyatank, egy jó képű, aki mondjuk mindezt majd cipeli, vagy éppen húzza, mert nagyon jó mondjuk még vásárolni is úgy, hogy velünk van a kedvesünk, és meg tudjuk beszélni éppen, hogy milyen ebéd készül majd itt hétvégén, egyébként kinél mi készül. Lesz-e valakinél rakott krumpli, most nagyon megkívántam jó sok tejföllel, mert én úgy szeretem. No, jönnek a nyári szokások, amik itt érdekel egy picikét, hogy mi is lenne a legjobb nyári szokás. Egyébként van erről is egy statisztika, hogy mi az, amit mindenki szinte szeret csinálni, és közte szerepel egy nagyon jó dolog, amit én kiragadtam. Mondom is, hogy mi ez? Mezitláb sétálni a fűben vagy a homokban. Nagyon jó, és a gyerekeknek is állítólag a talpának nagyon sokat javít itt a mozgásán, meg úgy az egész kis biorezgésén az, hogy éppen mezitláb engedjük a fűben vagy a homokban szaladgálni. Hát ez gyerekkorban még működik, aztán utána már ugye kicsit átalakul mindez. Azért óvatosak legyünk, mert én is a múltkoriban kint voltam a tófürdőn. Egy nagyon kedves kis barátom a kisfiával fürdött, játszott, hozott homokkozó készletet, én melléjük heveredtem, és ahogy a homokba sétált a kisfiú, egyszer csak úgy fölsírt, és nem is tudtuk, hogy mi van vele, hát belelépett egy kis méhecskébe. Úgyhogy szerencsénkre pont meg tudta úgy csípni, hogy ki tudta belőle a fulánkját így nyomni. A gyerkőc sírt egy picikét, meglátszott is a nyoma ennek a darás csípésnek, de hál' Istennek nem lett különösebb probléma, úgyhogy még egyszer azért úgy óvatosan a mezitláb sétával, de nagyon jó dolog tud ez lenni. Nem tudom, ki mikor csinálta mindezt utoljára. El lehet ezen is gondolkodni, én pedig addig zenélek, hiszen ez a Best FM.

jó étvágyat kívánok mindenkinek, és tudom, hogy nagyon sokan ilyenkor komótosabban tudnak egy picit reggelizni, elmélázni, jól is van ez így. Kellemes az időjárás, de kiderül, hogy tudunk-e napozni, vagy tegyük-e be az esernyőt az autóba, hogyha éppen kirándulni indulunk, hiszen a friss hírekkel Kiss Dániel érkezik. 10 órakor, a következő órákban pedig rádiózom még velem itt a Best FM-en, hozom a legjobb zenéket, és sok érdekességgel is készülök.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Több mint 2200-an jutottak be a Nyíregyházi Egyetemre, bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye, feloldották a vízkorlátozást a kórházban. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt. Közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az idén első alkalommal meghirdetett műszaki menedzser és gazdasági informatikus alapképzési szakok is sikeresen elindulnak, tudatta az intézmény. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, de jelentős érdeklődés övezte a műszaki gazdaságtudományi és informatikai képzéseket is. Továbbra is kiemelkedően népszerűek az egyetem pilóta képzései, melyek közül a repülőmérnöki alapképzési szakot magyar és angol nyelven is meghirdette az intézmény. Akik most nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek, a pótfelvételi eljárás biztosít új lehetőséget. A jelentkezéseket július 30-ától lehet benyújtani az e-felvételi rendszerben. A Nyíregyházi Egyetemen az első évfolyamra felvételt nyert hallgatók beiratkozása augusztus 26-ától kezdődik. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Megszűnt a vízkorlátozás a Józsa András Tagkórház Szent István utcai telephelyén. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint immár sem ivóvíz, sem használati melegvízkorlátozás nincs érvényben. Az elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy az ivóvíz a bakteriológiai és kémiai paraméterek tekintetében is megfelel az egészségügyi intézményekre vonatkozó rendkívül szigorú előírásoknak. A melegvízhálózaton végzett mérések szintén megfelelő eredményt hoztak, írják közösségi oldalukon. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

10 óra után nagy buli és jó hangulat és izgalom természetesen, mert hogy csütörtökön ugye kihirdetik a felsőoktatási ponthatárokat. Ehhez kapcsolódban nekem is vannak információim, és addig is a legjobb zenék 10 óra után érkeznek. A Sugababes-szel indítom ezt az órát, aztán Bon Jovi is jön. Ez a Best FM.

0: Best FM.
1: A Best FM.
0: Lendületbe hoz.
2: Változatos zenék, és tényleg a kedvencek. Szó szerint Best FM.
3: Én imádom a Best FM-et, mert mindig libabőrös leszek ezektől a zenéktől.

hogy Shania Twain itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Nagyon friss hírem van vele kapcsolatban. Egyébként meg pont a tegnapi napon jelent meg a legújabb 7. stúdióalbuma, a Little Miss Twain címmel kiadott kis lemez, ami egy ilyen kis country-s pop formációval fűszerezett, és persze meghívott szuper kis előadókkal fémjelzett album. Lehet őt egyébként figyelemmel kísérni. Szeretem a hölgyet, és a múltkoriban egy interjúban hallgattam meg vele kapcsolatban egy olyan információt, amire úgy fölkaptam a fejem, és egyetértvén bólongattam ahhoz, ahogy ő nyilatkozott, mert hogy nyitán beszélt arról, hogy ő, aki már a 60-as éveiben jár, úgy érzi, hogy végre révbe ért, és sokszor emlékszik vissza a szegénységben töltött gyermekkorára, a családi tragédiákra, valamint a Lyme-korra, amely miatt évekre elvesztette az ének hangját, és mindenből föl lehet állni, jó kis tanulságos az ő kis élete, de én azt gondolom, hogy aki így már a 60 felé közeledik, vagy 50 pluszos, és nagyon sok mindent megélt, mert valljuk be őszintén, megélünk ennyi éves korunkra nagyon sok mindent, ők olyan megnyugodtabban tudnak már létezni a világban. Remélem egyébként, és érezhetik tényleg úgy sokan, hogy révbe értek. No hát elmélkedéshez jó időpontot kívánok mindenkinek így a hétvégére, akár ennek is megvan a lehetősége. Mi pedig megyünk tovább egy másik nagy ikonnal, ő nem más, mint Bon Jovi, itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Jennifer López itt a Best FM-en július 25-én. Hihetetlen, hogy milyen világnap is valakinek a fejéből úgy kipattan, mert hogy ma van a, magyarul fogom mondani, a tökéletes kifogás egy gombóc fagyihoz csoki öntettel nap. Elhiszik, hogy van ilyen? Tényleg van ilyen, találtam az interneten, és az oké, hogy nyáron néha a legjobb program egy hűsítő desszert, én is imádom a fagyit, és a héten miután futottam 3 kört a bújtosító körül, mert nagyon szeretem azt a rekordtámpáját, biciklivel mentem, és utána úgy voltam vele, hogy hát megállok és veszek magamnak egy fagylaltot, mert hogy megkívántam. Volt a héten egyébként a vaníliafagyinak is a világnapja, hogy miért pont a vaníliafagyinak, ne kérdezzék, de tényleg volt ilyen. Úgyhogy ha valakinek efajta vágya van, akkor adjuk meg magunknak ezt az élményt, hiszen egyszer élünk, ugye? Nem mindegy, hogy hogyan és milyen finomsággal örvendeztetjük meg a kis testünket. Na, az biztos, hogy ilyen kis könnyű nyári pohárkrémet el lehet készíteni, ha mondjuk nem is fagyival, de így a délelőtti órákban egy natur görög joghurt, friss őszi barackkalmálnával, egy kis mézzel, egy kis ropogós granolával pillanatok alatt elkészül, behűtve, igazán nyárias és frissítő. Nekem ez egy ilyen reggeli ajánlatom mára. És a dalok tekintetében 50 Cent jön, kelemen kabátban pedig már itt is van ez a Best FM.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk. Ne

Sokan izgulnak, és tudom, hogy még a vakáció van, de a tervek már megvannak, készülnek már, gondolom, hogy a kedves szülők, az iskolatáska beszerzésére toltartó ceruza, amit nőtt ki a gyerek, tornacuc, blablabla, ugye sok minden kell, talán egy picit ismételni, és lassan nem árt. A nagyobb gyerekek pedig arra készülnek, hogy mikor hirdetik ki a felső oktatási ponthatárokat. Egyébként csütörtökön lesz ennek a napja, és már lehet egyébként tájékozódni majd, ugyanis maga ponthatárok egy honlapon, még pedig a felvi.hu honlapon keresztül lesznek elérhetőek. Szóval azok a felvételizők, akik megadták az aktuális mobil számokat, ők már előzetes tájékoztatásként, már ugye aznap fogják SMS-ben kapni az eredményről az értesítést, ugyanez személyre szabottan, részletesebben pedig megtekinthető lesz majd az e-felvételi felületen is. Hát én is nagyon várom, hogy az én fiamnak hogyan sikerül majd a tesi szakra bejutni, bízom benne, hogy igen, és nagyon meg fogjuk ünnepelni, abba is biztos vagyok. Egyébként legkésőbb 2026. július 31-ig, ugye az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz majd mindez elérhető, amiről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap. Én nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, hogy érjék el az álmaikat, hiszen ezek szuper elégtételek, és egy jó új dolognak, egy új kezdetnek, ugye, a lehetősége. A következő dallal pedig, hát én már hátradőlök, és bevallom őszintén, ez most egy új kedvencem, őrült hangerővel fogom hallgatni Eros Ramazzotti dalát, aki egyébként a kedvenc napjáról énekelt, egy olasz barátomat megkérdeztem, de tudom, hogy le lehet már a keresővel fordítani, de nekem jobb volt vele együtt egy picit hallgatva, hogy egy igazi olasz énekli. Hát ő egy igazi olasz. Eros Ramazzotti itt a Best FM-en.

0: És egy nagy okosság jött velem szembe, hogy a szombat bizony arra való, hogy kicsit lassabban teljen az idő, nem kell minden percet beosztani, mert hogy néha a legjobb program az, amelyik teljesen spontán alakul. Lesznek-e ám ilyen lehetőségek a mában? Még biztos vagyok benne, hiszen még csak 11 óra van mindjárt, annyi minden történhet még. Én nagyon szép napot kívánok, ez a legfontosabb. Jönnek a hírek, aztán a következő órában a legjobb zenék szólnak itt a Best FM-en.
1: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
2: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
3: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Míg tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció ajándékára parlagfűért, folytatódnak a munkák a vasútvonalakon. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció a nyíregyházi hulladékudvarban. Eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket, mondta a rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Indul a Parlag Fűért Virág város szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvívén Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A város szépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A MÁV-Infront tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV-Inform honlapján. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Belekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 11 óra után vagyunk, és tudták-e, hogy szombat az a nap, amikor a legtöbben végre nem ébresztő órára kelnek, mert egy nyugodt reggel, egy finom kávé és néhány szuper kis dalocska nagyon sokak szerint már önmagában is elég a tökéletes hétvégéhez. No, ezen megpróbálunk segíteni, hiszen a legjobb zenéket hozom itt a Best FM-en. A Bagosi Brothers Company-val érkezik majd Robbie Williams, és velünk lesznek Kovasztiék is. Ebben az órában rádiózom velem, én kettőig itt vagyok, a mikrofon mögött Zentai Edit.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot.

tér, mert hogy azt érzékelem, hogy ebéd előtt nagyon sok gyerek nagyapával le lett küldve egy picikét, hogy játszatok lent, amíg mama nyugodtan panírozza a húst, vagy éppen süti a palacsintát. Jó készülődést kívánok! Minden kedves szuperházi asszony megérdemel egy nagy ölelést, és szerintem még időnként csak úgy egy kis virágot is. Nagyon jól tud az embernek esni. A múltkoriban én is kaptam egy csokor virágot, és el voltam teljesen ájulva, hogy de jó kis ajándék, és csak úgy, spontán, nem is kell azért tenni. Csak hogy úgy meglegyen az örömforrás, erre figyeljünk. No, én a legjobb zenékkel figyelek mindenkire, és most egy olyan előadónak a dalát látom itt magam előtt megelevenedni, aki újra megmutatta, hogy nem csak a popzene, hanem a sportvilág egyik nagy kedvence is. Robbie Williamsről van szó, a FIFA hivatalos zenei nagyköveteként írta meg a Desire című himnuszt, amely a világversenyeken ugye a csapatok pályára vonulását kíséri. Hát én is láttam, és néztem, jól nézett ki a set rajta, ez a kis kék, márka nélkül mondom, csillogós kis tréning set, ami megint nagyon divat egyébként, szóval be lehet szerezni ilyen kis együttest, úgymond. Egyébként ugye nemrég a 2026-os világbajnokság döntőjének a záró ünnepségén ott volt, több 100 millió néző előtt, úristen, micsoda élmény lehetett, még nézni is a televízió képernyő előtt, akár a nyíregyházi otthonunkból. Nem ezt a dalt hozom most tőlem, de egy másik nagy kedvencem érkezik Robbie Williamstől, ez már az Angels, 4:12-kor itt a Best FM-en. Jó reggelt kívánok! I

www.bestfmnyiregyhaza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

12 után készülhetünk az ebédhez, lehet segíteni, teríteni, egy szép szalvéta is jól mutathat, valami kis nyári kompozíciót érdemes terítő formájában is beszerezni. Nekem most ezek a citromos dolgok nagyon tetszenek, jól tudnak mutatni szerintem a konyhában, a sárga szín különben is egy olyan jó kis élettel teliséget visz, nem csak a konyhában, hanem akár a nappalink kellős közepére is. Én pedig mellé hozok egy szuper kis program lehetőséget, majd délutánra, mert ugye a mai napon a Zenes Ostrom programsorozat keretén belül Mr. Bluesman és a No Control formáció fog majd blues zenét játszani a Sóston kint majd 7:30 és 7:30 között, és a júliusi hónap majd jövő szerdán az Alapvetők zenekar pop, rock és blues előadásával fog zárulni, aztán lesznek itt még programok augusztusban is, gyerekprogramok is, mégpedig augusztus 9-e a következő gyerekprogram, a Giling Galang interaktív gyermekkoncerttel érkeznek majd a művészek a Sóstóra. Hát hozzánk pedig most egy olyan zenekar érkezik, akik több mint 20 éve, mondhatom, hogy meghatározó szereplői a hazai zenei életnek, a Kovácski meg a Vega, akinek a koncertjei szinte kivétel nélkül telt házasak. Ugye emlékszünk, itt is voltak, egy kinti szabadtéri rendezvény került be ugye a Continental Arénába. Rendkívül jó koncertet adtak Kováik, és nem csak a slágereik miatt szeretik őket, hanem azért is, mert hiszem, hogy a dalaik mindig adnak valami útravalót, egy kis erőt, reményt, vagy éppen elgondolkodtatnak. Én nagyon szeretem azt a dalt, ami úgy szól, hogy amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek, de nem ez a dal jön, hanem egy kis hálaadás lesz a Kováikkal most. Hála veled, itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.

és mutat nekünk egy tükröt, egyébként időnként jó belenézni mélyen a tükörbe, és skandálni saját magunkat, farkasszemet nézni magunkkal. Én amikor nézem magam, akkor mindig azt látom, és olyan elégedettséggel tölti el a lelkemet egyébként az, hogy én nagyon szeretem az arckrémek használatát, meg van a rituálém reggel és este, ugye, letisztítani az arcot, ilyen krém, ilyen szérum, ilyen olaj, kenegetem, mindig masszírozom is egy picikét, és úgy észrevettem már pont olyan ráncot a szemöldökömnél, amit az anyukámnak is látok még a szemöldökénél, ugyanabban a vonalban, és olyan jó érzéssel tölt el, hogy ezt tőle örököltem. Úgyhogy jó dolgok kezdek megöregedni úgy, hogy az ember mondjuk azokat a kis nevető ráncait, mimikákat tudja hová tenni. És ugye megdolgoztunk érte, szoktam mondani, úgyhogy jó dolgok kezdek. Ilyenkor lehet egy kicsikét többet is foglalkozni magunkkal, a hétvége erről is szólhat. Ez a bizonyos én idő, nagyon divatos szó, de hiszem, hogy megvan ennek a varázsa, és mindenkinek jár akár a hétvégén. Azaz egy órácska, vagy akár még több, hogy tényleg azt csinálja mindenki, amit szeretne. Hozok egy szombati recept ötletet, mert hogy készülök egy finomsággal, egyszerű étel lesz, mert én az egyszerűségnek nagy híve vagyok, viszont dalban a legjobb zenék között Péterfi Bori jön, Geszti Péterrel közösen, csak te meg én, ez a dal a best.

generációt, úgyhogy érdemes menetrendeket is figyelembe venni, mert hogy azért alkalmazkodnak hozzájuk is, legyen az MÁV, vagy éppen a Volán csoport, hogy milyen változásokra is lehet készülni, az oldalunkról is lehet egyébként tájékozódni, de én azért minden esetben az aktuális cégnek az oldalát ajánlom mindenkinek a figyelmébe. bestfmnyiregyháza.hu, ez pedig a mi oldalunk, itt is lehet böngészni a hírek között, és akár mondjuk egy szuper kis programot is választani, hiszen a mai napon a Múzeumfaluban is lesz egy program, ezt hozom majd a következő órában, viszont Kis Dániel is készül pontban délben a hírekkel, úgyhogy figyeljünk rá is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
2: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene. Kisbuszok segítik a tankerület munkáját. Új térfigyelő kamerát helyeztek ki. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
4: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges vontatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járműből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és három vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül kettő a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
3: 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyiregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

egyszer egy olyan énekesnővel indulok, akiről nem tudnánk megítélni, ha nem tudnánk, hogy ki is ő, hogy vajon fekete bőrű énekesnő, vagy fehér és szőke hajú. Enesztésáról van szó, akinek a beszédhangja is pont olyan, mint az ének hangja. Egy kedvenc dal tőle, itt a legjobb zenék között a Besten. Rádiózom vele még a következő két órában, én Szent a Jedit vagyok.

0: szombaton és vasárnap 10-től 14-ig. Szentai Edith veszi át a mikrofont, jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia. Ha kell a plusz energia.

zenék között 12:30-kor, hogyha valakinek nincs még ötlete, hogy a mai napon mit is készítsen, mi kerüljön az asztalra, akkor hoztam egy nagyon egyszerű, könnyű, nyári kedvencemet. Csirkemellcsíkok, megvannak. Fokhagymás fűszeres páccal. Jól hangzik. Nagyon könnyen elkészíthető, és gyakorlatilag csak ki kell sütni. Sütj. Mellette pedig legyen egy friss görög saláta, paradicsommal, uborkával, lilahagymával, fetával és egy kis olívaolajjal. Nagyon gyorsan elkészül, könnyű, és azt gondolom, hogy ebben a nyári melegben is igazán jól esik. És hogyha a desszert is belefér még, és bólintok saját magamra, hogy igen, belefér, akkor egy jól behűtött görög dinnye, vagy néhány gombóc, fagyi tökéletes lezárása lehet az ebédnek. Jó étvágyat kívánok, és persze maradjon mindenki velem, mert hogy jönnek még a legjobb zenék itt a Best FM-en, mondom is, hogy ki kell Shakirával, Olly Murs-szel és a Faith No More dalával is itt a 103.9-en.

fél egy magasságában az ebéd, készítés, vagy éppen a tálalás mellé nagyon sok mindenről lehet beszélgetni, leginkább magunkról, a családról, a szomszédról, vagy éppen arról, kinek tudunk mondjuk segíteni, és tudom, hogy nem mindenki veszi így gusztán, mondjuk azt mondom, hogy véradást, ám bár az életnek a velejárója, és nagyon fontos, hogy a héten is ugye a véradókat várták, és várják még folyamatosan is egyébként azokat, akik megfelelnek a kritériumnak, amivel rendelkezni kell, hogyha valaki szeretne vért adni, mert hogy nagyon fontos, hogy vért bárki, majdnem, hogy bárki adhat, nyilván aki egészséges, elmúlt 18 éves és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot, szükség lesz ugye a tajkártyára, a személyigazolványokra és a lakcímkártyára. A pontos helyszínek és az időpontok pedig a véradás.hu oldalon elérhető. Nagyon fontos és szerintem olyan jó érzés, amikor az ember úgy tudja, hogy valakinek segít. Gondoljunk csak bele, hogy amikor így nyíregyházi csoportokban is ugye beírnak, hogy segítséget kérnek édesanyámnak, gyermekemnek, barátomnak, akkor úgy nagyon sokan megindulnak és segítenek. Ez nagyon jó dolog, úgyhogy maradjon is ez így meg, mert hogy ez fontos. Tudom, hogy van olyan, aki nem tud vért adni, egyébként sajnos én sem tudok, mert hogy pacemakerrel élek, már 5. évem, és nem tudok vért adni, de mindenkit arra búzdítok, hogy aki csak tud, tegye ezt meg. No, a legjobb zenékkel én megyek tovább. Shakirával a folytatásban, aki hát továbbra is elképesztő formában van, ugye napokban fellépett itt a 2026-os labdarúgó világbajnokság történetének első félidei showjában, amely világszerte is óriási nézettséget hozott. Nagyon jól néz ki a hölgy, jól is énekel, na hallgassuk meg, ő érkezik hozzánk itt a Best FM-en.

fél egy után fölkészül Olly Murs és a Faith No More is, a mai napon pedig a Jakabok is remélem fölkészültek, és a Kristófok, mert hogy őket lehet köszönteni, én is köszöntöm a fiúkat, ha önnek is van egy kedves barátja, kollégája, szomszédja, fia, gyermeke, barátja, bárkije, akit így hívnak, akkor ne felejtsék el fölköszönteni. Egyébként több országban ma ünneplik azt az elnevezésű ünnepnapot, amit én magyarul fogok mondani, a csoki öntetes fagylalt napja. Imádom a fagyit, nagyon szeretem a csokoládét is, és ebben a nyári melegben azt gondolom, hogy ez talán az egyik legkönnyebben ünnepelhető világnap, mert hogy egy gombóc fagy legyen majd kicsikét így kötelező július 25-én, amikor volt egy érdekessége is ennek a dátumnak, ugyanis 1909-ben július 25-én egy francia pilóta elsőként repülte át repülőgéppel a La Manche csatornát. Ez mérföldkő volt a repülés történetében, és megmutatta, hogy milyen gyorsan fejlődött a technika, és milyen gyorsan fejlődik a technika, ezt mindannyian érzékeljük, úgyhogy csak le ne maradjunk róla, mert nagyon fontos ezzel is sodródni, mint ahogy a legjobb zenékkel, és ahogy említettem, Olly Murs-szel megyünk tovább a folytatásban, csodás szombati napot kívánva!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

kis szombati horoszkóppal készültem egy kedves kérésnek eleget téve, mert hogy vannak olyanok, akik mondjuk dolgoznak valaki helyett, mert a szabadságolások miatt azért ilyenkor van, akikre több feladat hárul, tehát a jó hírem az, hogy majd ez visszafordul, tehát van, amikor majd akik most vannak Szabin, ők visszajönnek, aztán mehetnek azok, akik éppen most helyettük is dolgoznak, így van ez rendjén, úgyhogy mindenképpen teljesítem ezt a kérést, és hozok egy kis szombati horoszkópot, ígérem, hogy nagyon lendületes lesz, és jó kedvre fog mindenkit deríteni majd a következő órában, mert hogy mindjárt egy óra van, és a hírek is érkeznek hozzánk, aztán jövök vissza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
2: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Több mint 2200-an jutottak be a Nyíregyházi Egyetemre, bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye, feloldották a vízkorlátozást a kórházban. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt. Közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az idén első alkalommal meghirdetett műszaki menedzser és gazdasági informatikus alapképzési szakok is sikeresen elindulnak, tudatta az intézmény. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, de jelentős érdeklődés övezte a műszaki gazdaságtudományi és informatikai képzéseket is. Továbbra is kiemelkedően népszerűek az egyetem pilóta képzései, melyek közül a repülőmérnöki alapképzési szakot magyar és angol nyelven is meghirdette az intézmény. Akik most nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek, a pótfelvételi eljárás biztosít új lehetőséget. A jelentkezéseket július 30-ától lehet benyújtani az e-felvételi rendszerben. A Nyíregyházi Egyetemen az első évfolyamra felvételt nyert hallgatók beiratkozása augusztus 26-ától kezdődik. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a Józsa András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Megszűnt a vízkorlátozás a Józsa András Tagkórház Szent István utcai telephelyén. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint immár sem ivóvíz, sem használati melegvízkorlátozás nincs érvényben. Az elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy az ivóvíz a bakteriológiai és kémiai paraméterek tekintetében is megfelel az egészségügyi intézményekre vonatkozó rendkívül szigorú előírásoknak. A melegvízhálózaton végzett mérések szintén megfelelő eredményt hoztak, írják közösségi oldalukon. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Egy óra után vagyunk, Néo dala pedig indul már is, aztán jön a Unique, jön Will Smith, én pedig szuper kis szombat délutánt kívánok mindenkinek. Jó tervezgetést a délutáni szúnyához, vagy éppen a sétához. Lehet a programok közül is nézelődni oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Én Zentai Edit vagyok ebben az órában még önnel.

ő volt Will Smith, és Will Smith után kaptam egy nagyon kedves kis információt, hogy vajon mik is az életnek az igazi luxusai. 14 pontban van szedve, én kiszedek belőle egy párat, ami nekem tetszik. 10 percre lakni a munkahelytől, tényleg az. 5 percre lakni az edzőteremtől. Hát ez már egy kicsikét necces. Csendes szomszédok, egyetértek ezzel, főleg akkor tudja meg az ember, hogy jó helyen lakik, amikor már lakott mondjuk rossz helyen. Akkor a következő békés otthon, ez nálam egyértelmű. Kávézni rohanás nélkül, megint csak jó. Nyugodt lelkiismerettel aludni, szuper. Olyan emberekkel nevetni, akik igazán értenek téged. Ez is nagyon jó. Minden évben utazni valahová, bólogatok. Ébresztő óra nélkül ébredni, imádom. Olyan testben élni, ami ma nem fáj. Júj, de fontos. Nemet mondani bűntudat nélkül, a saját időddel rendelkezni hétvégén, és nem megnézni a banki egyenleget, illetve minden vásárlás előtt, igen, ezt írja, illetve, hogy nyugodtnak lenni a jövővel kapcsolatban. Hát igen, éljünk tudatosan, éljünk boldogan. Köszönöm szépen, vannak akik szerint ezek voltak az élet igazi luxusai. Don't have to leave.

0: a Beszkepemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon azt imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

szépen fél kettő felé, július 25-én pedig jöjjön egy kis hétvégi horoszkóp külön kiadást a kis jókedvel és motivációval. Kosok! A hétvége új energiát hoz, mozdulj ki, és élvezd a nyarat! Bika, lassítson egy kicsit, mert hogy ma a pihenés épp olyan fontos, mint a programok. Ikrek, egy váratlan meghívás vagy találkozás mosolyt csalhat az arcodra. A rákok töltsenek időt azokkal, akik igazán feltöltik, mert hogy ez most nagyon sokat fog adni nekik. Oroszlán, én is oroszlán vagyok, jó kedved ragadós lesz, ma te lehetsz a társaság motorja. Ez nagyon jó, mert pont megyek is társaságba ma. Szüzek, engedd el a hétköznapi teendőket, és adj időt magadnak is. A mérlegek jönnek, a mai nap kedvez a beszélgetéseknek és az új élményeknek. Skorpió, bízz a megérzéseidben, egy jó döntés előtt állhatsz. A nyilasoknak egy spontán kiruccanás vagy nyári program igazán feldobhatja majd a mai napját. A bakoknak nagyon fontos tudniuk, hogy a hétvége a feltöltődésé, úgyhogy ne félj egy kicsit kikapcsolni. Vízöntők, légy nyitott az újdonságokra, mert ma kellemes meglepetések érhetnek. Halak, élvezd a nyár minden pillanatát, és ne feledd, a legszebb emlékek sokszor a legegyszerűbb pillanatokból születnek. Legyen vidám, napsütéses és élményekben gazdag szombat mindenkinek az életében. Ezt kívánja Best FM, és én is.

A mai napon a Sóstói Múzeum faluban már nagy élet van, mert hogy ma tartják a régészeti gasztronómiai fesztivált Tűz fölött, föld alatt címmel. 10 órától volt kapunyítás, de ki lehet még nyugodtan a délután is majd egy picit menni, hiszen 14:30-kor lesz például a Kenyérnek a régészete címmel. Piros Pozdora Máté fog tartani egy előadást, és egészen 6 óráig van lehetőség itt egy picit úgy megjelenni, kóstolni akár egy finomságot, mert hogy ilyen jellegű dolgok is lesznek, ami mellett még mindenféle történelmi tábor, római kelt a hagyományőrzők bemutatkoznak, fegyver, íjász és viseletbemutatók is lesznek, ősi sajtkészítés, izgalmas lehet, állatos ügyességi program, fotósarok és farkas simogató, valamint népművészet és kézműves bemutatókkal is várják, nem csak a gyerekeket, akiknek egyébként játékos régészeti foglalkozást is fognak tartani, tehát ez a mai napon a Sóstói Múzeum faluban. Tervezünk egy picikét előre, mert hogy a Panyola Fesztel is lehet már itt kalkulálni, ma július 31-e és augusztus 2-a között. Azt mondják, hogy 20. alkalommal megrendezett Panyola Fest olyan már, mint hogyha hazajönne valaki. A koncertek tekintetében itt pedig a Tárkánybővek, a Parnograszt, a Gipó Cirkusz, Kelet Brass Band, Folk Error, Szatmár Banda és még sokan mások, és itt is lesz minden, ami kell a gyerekeknek, és pulyasarok, meg mindenféle

mindenféle ilyen parti, sátor, kerékpártúra, és számos program a Szamos mentén, úgyhogy így kell ezzel is kalkulálni, akár már lehet egy kicsikét itt tájékozódni az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Hát én nem sokára búcsúzom, hogy nézem az időt, mindjárt 2 óra van, úgyhogy a délutáni elköszönéshez még visszatérek, addig viszont még jó pár dalocskám van ebben a műsorsávban is.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

közeledik itt a két óra, és ezzel lassan én is elköszönök, hiszen a mai kis napom a végéhez ér. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, viszont benne, hogy sikerült egy kis jó kedvet, jó sok zenét és inspirációt csempészni ebbe a szombati napba. Ha valaki most indul kirándulni, vagy strandolni, vagy egy családi ebédre, akkor ezt a jó hangulatot vigyük magunkkal, mert hogy ez mindennél többet ér, ez mindenképpen kisugárzik majd azokra is, akik közé úgy beesünk. Élvezzük a nyarat, gyűjtsünk élményeket, nevessünk sokat, és ne feledjük el, hogy a legjobb hétvégék nem a rohanásról, hanem a megélt pillanatokról szólnak. Én most elköszönök, de itt a Best FM-en folytatódnak tovább a legjobb zenei válogatások Dékán Istvánnal a folytatásban, de előtte hírek érkeznek 2-kor. Kellemes hétvégét kívánok, vigyázzon mindenki magára, a viszonthallásra. Én Szentai Edit vagyok.

0: FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Míg tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció ajándékára parlagfűért, folytatódnak a munkák a vasútvonalakon. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció a nyíregyházi hulladékudvarban. Eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket, mondta a rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
2: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
1: Indul a Parlagfűért Virágváros szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a NyírVV Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A város szépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szeret gyökeres parlagfűet, leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A Mávinform tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a Mávinform honlapján. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Belekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Szombat délután van, 2 után járunk 3 perccel, nálunk pedig elindult a délután, Déken István vagyok, köszöntöm. Tartson velem ebben a 4 órában, és nézzük, hogy mi történt a héten, melyhez csatolom most is a legnagyobb zenéket. A nyári záporral kezdünk, Lotfi Begivel, meg Rúzsa Magdival.

Hárman párben a United dalait a legnagyobbak között, a friss előrejelzések pedig előttünk. 24 fok a hőmérőn jelenleg, 25-26 fok lehet a legmelegebb órákban. A következő egy-két órában, tehát még felfelé kúszik a hőmérő higanyszála, marad a zavartalan napsütés, a szél meg minden irányból fúj. Azért nem mondanám igazán nyáriasnak az időt, inkább ilyen kora nyáriasnak érezzük ezeket a perceket, pláne így reggel meg hajnalban. A holnap hajnali percekben is nagyon hűvös lesz, 11-12 fok várható majd a reggeli start mellé, 6 órakor. Így kell készülni, ide jönnek a dalok, méghozzá Tom Novival, ez Your Party!

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Ugye nem felejtette, hogy kismértékben változik a volán menetrendje méghozzá első hétől? Hát ez lényegében a melóba járást befolyásolja. Kismértékben változik a 90 és a 94L vonalon az autóbusz menetrend. Ez ugye az ipari park, illetve a Lego. A finom hangolások célja mindig a sokkal jobb csatlakozási felületek kialakítása. Azonban látni kell, hogy érdemes tájékozódni, nehogy a végén másként süljön el a dolog. Megtalálja a cikket a Best FM oldalán, és persze a MÁV csoport oldalain is. A kiegészítés olvasható. A dalok pedig pörögnek, a For The Cause és az Ain't No Sunshine itt a folytatásként.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.

0: A First Love George Michael dala, mi meg beszélgessünk egy gondolat erejéig, csak a közlekedésről elkezdődött az aratás, és ez így gondot jelenthet a közúton közlekedőknek.
1: Így pedig traktorokat, így pedig kombájnokat láthatunk, hogy a 41-esen bőven, a 4-es számú főúton is bőven találkozhatunk velük. A probléma általában a türelmetlenségünk, mert ezek a gépek szélesek, nem tudnak gyorsabban menni, lehúzódni sincs lehetőség, mert nem nagyon láttam én még az utak mentén kombájn pihenőt, ahol ők éppen kiállhatnak, hogy elengedjék a forgalmat. A türelmetlenségünk pedig sokszor balesetekhez vezet. Látnunk kell az érkezésünk helyét, ahogy mondja a Kressz az előzés kapcsán, és mindenképpen számítanunk kell a szemben jövő forgalomra is. Óvatosságot kérek is.
0: Már énekel is nekünk Sheryl Cole a Fight for This Love után, majd Kalai Szondra, András My Baby-e, melyet követően majd a hírek Danitól.

0: West Coast for life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene. Kisbuszok segítik a tankerület munkáját. Új térfigyelő kamerát helyeztek ki. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
3: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járműből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és három vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül kettő a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
2: 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyiregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 3 perccel járunk 3 óra után, itt vannak velünk a legnagyobb dalok, így a szombat délutánban is. Kollányi Zsuzsi énekel, mindjárt eszembe jutottál. Jön a Valerie, Mark Ronsonnal, Amy Winehouse-zal, és nézzük a dínye helyzetét, egy komolyabb ellenőrzés indult. Tavaly azért volt egy gond, bűvegazdagon,

0: A Love Message a 90-es évek végéről, a héten pedig egy újabb népig ellenőrzésről beszéltünk. Országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak. Ilyenkor ugye mindig az árukészlet eredete, és persze a minősége is a figyelem fókuszában. Ilyenkor azért nagyon nagy mennyiségben fogyasztunk dínyét, és tavaly is óriási problémák voltak. A tavalyi ellenőrzésben egyébként 19 millió forint bírságot kellett kiszabnia a hatóságoknak, akár a számla, akár a nyugtaadás miatt, vagy éppen az árukészletek eredete miatt, foglalkoztatás szabályossága miatt, és a többi, és a többi. A dínyék egyébként most nagyon finomak, nagyon jó minőségű, jó ízű dínyéket lehet venni, azonban a biztonság továbbra is a legfontosabb, tájékozódjon a Best FM oldaláról. Többek között itt is megtalálja a hírt a Halott Pénzzel, az Idődal, Melanie C-vel az I Turn To You, velük folytatjuk.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

megjaválthatjuk. Leszek a valami, felrász téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá. A legújabbak.

A Krisztál dalait a nyár közepén a sosem múlik el, itt a legnagyobbak között, de ez a nyár is el fog pörögni a diákoknak is, azoknak is, akik egyébként gyűjtögetnek valamire, és elmentek, elszegődtek dolgozni. A diák munkaprogram elindult. Az első turnus pörög már, melyben igazából 438 diák dolgozik méghozzá, nem is akárhol. Többek között a polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vállalhatnak a diákok munkát. Persze hát itt a képzettség, az iskolai felkészültség sokat számít, hiszen így lehet majd ezeket a posztokat, vagy lehetett ezeket a posztokat betölteni. A diákok 16 és 25 év közöttiek, és azt is jó tudni, hogy ez egy óriási tapasztalatszerzési lehetőség, mert így aztán jobban bele lehet nyalni a fagyiba, és látjuk, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire szeretnénk itt még áttervezni, átalakítani, esetlegesen a tanulmányainkat is, tájékozódhat, kiegészítéseket olvashat. Annyiregyháza.hu-n lendületesen mi meg folytatjuk, itt van Yves Larocque és a Rise Up!

Az embertelen dal az átirat 2022-ből, melyet követően egy fejlesztésről beszéljünk. Egészen pontosan a szénatéren kell készülni idéglenes forgalomkorlátozásra, emiatt elektromos hálózat fejlesztése kezdődött itt, erre is azért látjuk, hogy szükség van, hiszen senki nem szereti az áramszünetet. Olvasható még a közleményben, hogy a fejlesztés során akár a jelzőlámpa kikapcsolására is számítania kell, fel kell készülnünk, úgyhogy jön majd a rendőri karjelzés, meg a táblák használata. Ha nem biztos a tudásában, akkor inkább kerülje ezt a szakaszt a széna téren, kezdődtek a munkálatok, és már is pörgünk tovább dalokkal. Robbie Williams énekel mindjárt, mert majd magyar kedvencünk követ a Bolondod Voltam Jóvik remixben Rácz Gergővel és Ivvel.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 2200-an jutottak be a Nyíregyházi Egyetemre, bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye, feloldották a vízkorlátozást a kórházban. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt. Közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az idén első alkalommal meghirdetett műszaki menedzser és gazdasági informatikus alapképzési szakok is sikeresen elindulnak, tudatta az intézmény. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, de jelentős érdeklődés övezte a műszaki gazdaságtudományi és informatikai képzéseket is. Továbbra is kiemelkedően népszerűek az egyetem pilóta képzései, melyek közül a repülőmérnöki alapképzési szakot magyar és angol nyelven is meghirdette az intézmény. Akik most nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek, a pótfelvételi eljárás biztosít új lehetőséget. A jelentkezéseket július 30-ától lehet benyújtani az e-felvételi rendszerben. A Nyíregyházi Egyetemen az első évfolyamra felvételt nyert hallgatók beiratkozása augusztus 26-ától kezdődik. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a József András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a Nyíregyházi József András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Megszűnt a vízkorlátozás a József András Takkórház Szent István utcai telephelyén. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint immár sem ivóvíz, sem használati melegvízkorlátozás nincs érvényben. Az elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy az ivóvíz a bakteriológiai és kémiai paraméterek tekintetében is megfelel az egészségügyi intézményekre vonatkozó rendkívül szigorú előírásoknak. A melegvízhálózaton végzett mérések szintén megfelelő eredményt hoztak, írják közösségi oldalukon. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 4 órakor is nálunk szólok a legnagyobb dalok, ez a Best FM 50 Cent-tel és a második kislemezzel, a Candy Shop-pal folytatjuk. Iskola kezdés most is segít az önkormányzat a tavalyhoz. Mérten egy kicsit másként, hogy hogyan és miként van erre lehetőség, mindjárt kiderítjük. Előtte itt 50 Cent!

As long as you love me, a Backstreet Boys líráját hallgathattuk, porolhattunk vele le néhány emléket, és ránézve itt a naptárra azért a feladatlistát lassan elő kell venni, hiszen mindjárt itt van az augusztus, ami hip-hop el fog szaladni, pláne hogyha valami feladatlista van, aztán már kezdjük az iskolát, jön a szeptember. Beszélve az iskola kezdésről, na meg a tanszervásárról, még pontosabban most a tanszer csomagról, melyel újra segít majd Nyíregyháza megyei Jugúváros önkormányzata. Közel 3900 diák jogosult erre a csomagra, mely tavaly 3000 forint értékben, idén pedig 5000 forint értékben nyújthat segítséget a családoknak. Már több mint 10 éve hozzátartozik az infóhoz, hogy az önkormányzat által biztosított tanszercsomag alanyi jogon jár minden alsó tagozatos nyíregyházi diák számára, így azt nem kell külön igényelni a szülőknek, tájékozódhat, kiegészítéseket olvashat. A nyíregyháza.hu-n, de szerintem mindent is megbeszéltünk. Pörögjünk dalokkal tovább, érkezik nekünk az Art Avenue átirata, csak azért is szerelem, aztán majd Sean Paul folytatja klubsikereink sorát, Vivi Burnin.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Az éjjel-nappal Budapest Tóth Gabi dala, illetve hát ugye a film Betét dalaként, a sorozat Betét dalaként ismeri az egész ország. A hír pedig kirobbant a kórházból egészen pontosan a vízminősége kapcsán. A múlt héten már beszéltünk, a cikket egyébként megtalálja a Best FM oldalán, mármint azt, hogy kifogásolható volt a vízminősége, és itt van az újabb tájékoztatás, mely szintén olvasható a Best FM oldalán. Tájékoztatjuk tisztelt betegeinket, hozzátartozóikat és a lakosságot, hogy az intézményünkben a mai naptól sem ivóvíz, sem használati melegvíz korlátozás nincs érvényben. Az ivóvíz minőségét többször is akkreditált laboratóriumi vizsgálatok igazolták. A használati melegvíz hálózaton elvégzett beavatkozásokat követően elvégzett laboratóriumi vizsgálatok szintén megfelelő eredményt igazoltak, így a használati melegvíz korlátozása is megszűnt. Tájékozódjon tovább, na a Best FM oldalán szépen kibontva a cikket ma is megtalálja. Aikennel folytatjuk a Lock It Up után, Oliver from Earth és a lófejű, ez is itt a szombatban.

tudom, hogy akarod. Az Orsi is talán Tunyogi Orsi előtt tisztelegbe került a lemezjátszóra, illetve hát készítették el a srácok az átiratot, Dr. Béres és Király Viktor énekelt. Ugye, ha lemegy a nap, ez volt a dal címe annak idején, melyet Tunyogi Orsi énekelt fel, és mely azért agyot robbant, itt hallottuk egyébként először Gangsta Zolit rappelni. Na hát ennek az átirata pörgött le éppen, és beszélgetünk a nyitvatartásokról, a nyári nyitvatartásokról a könyvtár kapcsán, ami elmondható, hogy egy kicsit, csak egy kicsit szűkített keresztmetszet a hétköznapokhoz képest, ugyanis hétfőnként van egy komolyabb változás, amikor csak délután lehet a könyvtárba menni 13 és 17 óra között, egyébként 2 a pénteki 9 és 17 óra között, szombatonként pedig 9-től 13 óráig bármikor mehetünk a könyvtárba, tájékozódjon a Mesztefen, vagy a könyvtár oldalán, és folytatjuk dalokkal, itt van nekünk a Staccabo, meg a Well Hello-ig Zuhany Belém slágere, aztán még James Blunt énekel az óra végén, nem sokára pedig jönnek a hírek Danitól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Míg tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció ajándékára parlagfűért, folytatódnak a munkák a vasútvonalakon. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció a Nyíregyházi hulladékudvarban. Eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket, mondta a rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A Nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Indul a Parlagfűért Virágváros szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A városszépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szeret gyökeres parlagfűet, leadja a városüzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A MÁV-Infront tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV-Inform honlapján. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Belekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 5 óra után 3 perccel újra köszöntöm, ez a Best FM. Odakint egyébként jól alakul a délután, 26 fok a hőmérőn. Zavartalan napsütés vár még minket, érdemes tehát sétálni, meg lemenni a játszótérre. Mi meg nézzük a programokat, ezzel érkezem mindjárt, most pedig indul a Spotlight.

Natasha énekelt, az I Feel Lonely egy jó kis levezetős, lazítós, igazi, késő nyárias dalocska, mondjuk a strandra, vagy a túlpartra, baba, bőrze, ez pedig egy jó kis program is lehet amellett, hogy rendkívül hasznos, miért hasznos. Mert itt vagyunk az iskola kezdés kapujában, egy csomó mindent árulnak ilyenkor használtan nyilvánvalóan, ami hasznos lehet nekünk, gondolok én itt, nem tudom, vonalzóra, mert a vonalzó nem kopik, vagy a körzőre, mely szintén nem kopik, és én szerintem így nagyon sokat lehet spórolni, bár nem hiszem, hogy ez a legnagyobb kiadás az iskola kezdésnél, de én azért figyelnék rá, lesz ez majd vasárnap a szokásos helyen a búzatéri piac, fedetlen külső területén, érdemes azért ide ellátogatni, ha más nem csak sétálni egyet, mi biztosan megyünk a feleségemmel. Aztán nézzük, hogy milyen programok vannak még, ha már így ezt programként emeltem ki, akkor beszélgessünk a Panyola Festről, július 31. augusztus 2. Számtalan programot emelhetnék ki, számtalan koncertről beszélhetnénk, de szerintem a Pornograszt az már eladja. Na meg a Gipó Cirkusz, Kelet Brass Band, jó kis programok ezek, én azért körbenéznék, megtalálja a Best FM oldalán. Sóstói Fit Esték, ez is pörög egészen június 15-től, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Sóstón egyébként a sóstói piac területén van ez minden hétfőn 18 órától, kiegészítések ezek mellé is a Best FM oldalán, a sport pedig nagyon fontos egészségünk megőrzésében. Jön a New Level Empire Wolf Katival, nem elég, egy jó kis fesztiválozás érkezik, illetve hallgatható Kanye West-tel a Stronger, és itt velünk a Best

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádió.

Soulwave dalát hozhattam, hallgathattuk itt a délutánban, a kalandor pörgött, ez a Best FM ítélkezési szünet. Kezdődik ez július 15-én és egészen augusztus 20-áig tart a bíróságok. Főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat ez idő alatt, azonban az ügyfélszolgálatok továbbra is elérhetőek. Ott a postaládába lehet bedobni az iratokat, és a többi, és a többi. Tájékozódhat a nyíregyháza.hu a Best FM oldalán is. A cikk elérhető, olvasható. Ed Sheeran is a Bad Habits, ezzel pedig folytatjuk a négy ütem, pedig egy kis motorszerelés a folytatásban. Subbase Monster, Mari.

egyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Sexy Love az utolsó percekben, méghozzá Neóval, és majd Magdi folytatja, érkezik az Elmegyek. Mi megnézzük a holnapi előrejelzéseket. Ahogy már beszéltünk itt 2 órakor erről, hát nagyon hűvösnek, hidegnek ígérkezik a vasárnap hajnal, mintha csak kora tavaszias lenne az idő késő nyárban. 11 fok a reggeli percekben, és 31-32 fok alakulhat a csúcsértékként. Nagy tehát a hőterhelés, ez okozhat problémát, fejfájós lehet a vasárnap, ezzel számolnia kell, és hát úgy néz ki, hogy esti, a kora esti órákig, 19 óráig nem történhet semmi, akkor majd enyhén felhős, aztán pedig borult lesz az ég. A vasárnapban esőre készülnünk nem érdemes, talán hétfőn lehet ebből valami, akkor érkezik egy hidegfront erős széllel, záporokkal, zivatarokkal ország szerte, akkor még lesz egy 1-2 napos visszaesés, szerdától pedig újra itt a nyár, hát nagyon itt van már az ideje. Szerdától, tehát 29-től egészen mondjuk ilyen 9-ig, 10-ig én azért szabadságra mennék, ha tehetném, azért én megfontolnám ezt, az időkép adataiból pedig tájékozódhat ön is. Holnap 26-a, amikor is Anna, Anikó, Mózes és Anita ünnepel. Jó ünneplést, boldog névnapot kívánok mindenkinek is. Már is hozom az Elmegyek dalt Magdival, Anika Mozzéval, Here Comes the Hot Stopper is itt a legnagyobbak között. A Night Shift veszi át a helyemet, jönnek a jó kis R&B dalok, a hírek után megy Danihoz, köszönöm az ő munkáját és a friss hírekért. Mi megtalálkozunk holnap vasárnap a délutánban, Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél más most minden.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene. Kisbuszok segítik a tankerület munkáját. Új térfigyelő kamerát helyeztek ki. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
3: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járműből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és 3 vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül 2 a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
2: 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyiregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 2200-an jutottak be a Nyíregyházi Egyetemre, bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye, feloldották a vízkorlátozást a kórházban. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt. Közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az idén első alkalommal meghirdetett műszaki menedzser és gazdasági informatikus alapképzési szakok is sikeresen elindulnak, tudatta az intézmény. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, de jelentős érdeklődés övezte a műszaki, gazdaságtudományi és informatikai képzéseket is. Továbbra is kiemelkedően népszerűek az egyetem pilóta képzései, melyek közül a repülőmérnöki alapképzési szakot magyar és angol nyelven is meghirdette az intézmény. Akik most nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek, a pótfelvételi eljárás biztosít új lehetőséget. A jelentkezéseket július 30-ától lehet benyújtani az e-felvételi rendszerben. A Nyíregyházi Egyetemen az első évfolyamra felvételt nyert hallgatók beiratkozása augusztus 26-ától kezdődik. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a József András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a Nyíregyházi József András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Megszűnt a vízkorlátozás a József András Tagkórház Szent István utcai telephelyén. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint immár sem ivóvíz, sem használati melegvízkorlátozás nincs érvényben. Az elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy az ivóvíz a bakteriológiai és kémiai paraméterek tekintetében is megfelel az egészségügyi intézményekre vonatkozó rendkívül szigorú előírásoknak. A melegvízhálózaton végzett mérések szintén megfelelő eredményt hoztak, írják közösségi oldalukon. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Míg tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció ajándékára parlagfűért, folytatódnak a munkák a vasútvonalakon. Kis Dániel vagyok. Egészen augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarban eddig lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket, mondta a rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
2: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
1: Indul a Parlagfűért virágváros szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A városszépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szeret gyökeres parlagfűet, leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A MÁV-Infront tájékoztatása szerint a menetrendi változások több járatot is érintenek. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek. Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, ezért Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keletiből a megszokott menetrend szerint azonos órában, de 10 perccel korábban, óra 10-kor indulnak. Szolnoktól menetrend szerint közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV-Inform honlapján. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Belekben. A pollenek közül a gombák is a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Begy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: De.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több milliós kárt okozott vádat emeltek ellene. Kisbuszok segítik a tankerület munkáját. Új térfigyelő kamerát helyeztek ki. Kis Dániel vagyok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy szállítmányozási cég telephelyén rongálással több milliós kárt okozott. Márton Anetta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti a részleteket.
3: A 30-as éveiben járó kamionsofőr 2024 telén árut szállított Nyíregyházára egy nyerges mondatóval. A címre megérkezve beállt a telephelyre, a kamionból kiszállt és térkővel kezdte dobálni a járművet. Beütötte a tehergépkocsi lámpabúráját, betörte a szélvédőjét, majd a járműből beszállt és a belső térben lévő táblagépet letörte, több alkatrészt megrongált. Mindezeket követően a vádlott tolatásba kezdett és három vasoszlopnak is nekihajtott, de nem állt meg, így a vasoszlopok közül kettő a kamion alá szorult, a kamion kereke kidurrant. A vádlott a kamionban közel 4,5 millió forintos, a telephely oszlopaiban közel 500 000 forintos kárt okozott. A többrendbeli rongálás miatt az ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a korábban már büntetett és jelenleg is felfüggesztett börtönbüntetés alatt álló férfival szemben.
2: 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyiregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A nyíregyháziak.
3: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik.
3: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
3: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 2200-an jutottak be a Nyíregyházi Egyetemre, bővül a Nyíregyházi Múzeum gyűjteménye, feloldották a vízkorlátozást a kórházban. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt. Közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. Az idén első alkalommal meghirdetett műszaki menedzser és gazdasági informatikus alapképzési szakok is sikeresen elindulnak, tudatta az intézmény. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, de jelentős érdeklődés övezte a műszaki gazdaságtudományi és informatikai képzéseket is. Továbbra is kiemelkedően népszerűek az egyetem pilóta képzései, melyek közül a repülőmérnöki alapképzési szakot magyar és angol nyelven is meghirdette az intézmény. Akik most nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek, a pótfelvételi eljárás biztosít új lehetőséget. A jelentkezéseket július 30-ától lehet benyújtani az e-felvételi rendszerben. A Nyíregyházi Egyetemen az első évfolyamra felvételt nyert hallgatók beiratkozása augusztus 26-ától kezdődik. Kortárs festők alkotásaival gazdagodott a József András Múzeum gyűjteménye. Az intézmény közölte, a Magyar Nemzeti Bank 2020-tól csak nem másfél ezer darabos és mintegy 100 magyar művészt reprezentáló képzőművészeti kollekciót hozott létre. A pénzintézet új vezetése tavaly úgy határozott, a műtárgyakat főként vidéki gyűjteményekben, többek között a Nyíregyházi József András Múzeumban helyezi el, hogy azokat minél többen megismerhessék. Nyíregyházára 16 kortárs került, ezeket a jövőben a közönség is megismerheti majd. Megszűnt a vízkorlátozás a József András Tagkórház Szent István utcai telephelyén. A Nyíregyházi intézmény tájékoztatása szerint immár sem ivóvíz, sem használati melegvízkorlátozás nincs érvényben. Az elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy az ivóvíz a bakteriológiai és kémiai paraméterek tekintetében is megfelel az egészségügyi intézményekre vonatkozó rendkívül szigorú előírásoknak. A melegvízhálózaton végzett mérések szintén megfelelő eredményt hoztak, írják közösségi oldalukon. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: was in the bag. Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

a 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. Like no other.

0: Nagyon jó vesztem, meg is a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Serious?
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Mindig változott a zenéfonon, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára vármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. 1975, we brought you an album with a song.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével, ez a Best FM.